bɛti ɛnwom yi sɛ mo nyam ne wura ti na yɛnka ɔsoro kafa ɔsoro kasa kakra yɛnka kyerɛ sɛ gyideke edema yiwo ne yɛmɛnya awurade sɛ memfa awurade nhyɛ kyerɛ wo sɛ memmɔ no so ɔ sɛ menyɛ ne den.